0: kinek szünete maga hegye, bármilyen mata szerített kénfal. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkumdál szerint a húza, vagy kinek szünete.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.